Szávi, hiszen romlott világban, hol a kényelm az úr, a harc már önmagában is üdvösséget hozik.

Pusztaságot, egy hihetlen pusztaságban, és válaszd el attól, mi sötét, s rossz.

utolsó napon megmérettetik mindent, s mi könnyű, a szél messzire fújja. Nem maradhat meg semmi más,